A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeled el is színpadunkon Loi és David Puentes. Loi ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy, a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulat az kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, az a Mári Salató New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a pakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, hú, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek. És hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban. Többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert az imént Ina, most pedig Kamrád. Közös bennük, túl azon, hogy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencek, hogy mind a ketten jártak a stúdiumban tavaly, 2025-ben, és most hétvégén nagyon várjuk Blondist, szombat este 6 órától élőben mixel a kanadai Star DJ, Vivien Bakos egyébként a polgári neve is, meglepően jól beszél magyarul ahhoz képest, hogy hát kint született már Kanadában. Kamrád, Hug Yourself, de hazai kedvenceket és Dua Lipát is hozom nem sokára. Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kis Márti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: by step. Won't you give me that step by step? I
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rajthoz állnak a gumikacsák az Egerpatakon, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Révai Renáta. A Rotary Klub Eger 8. alkalommal rendezi meg a patakparti kacsapartit. Ismét 3000 darab műanyag, sorszámozott kiskacsa gyűjti az adományokat, majd értékes nyereményekért úsznak a célba. Az adományokból a mentőszolgálat munkáját támogatják. Szeretnék a gyermekmentést technikai eszközökkel segíteni. A kiskacsák a gyűjtés befejezését követően versenyt úsznak az Eger patakban. Az első beúszóhoz tartozó kacsajegy tulajdonosa idén is nagyértékű kerékpárt vihet haza. A fődíjon kívül további értékes nyeremények várják tulajdonosaikat. A rendezvény ma 13 órától 16 óráig tart, a verseny előtt pedig színvonalas programok várják az érdeklődőket Egerben, a Végvári Vitézek terénél. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére augusztus 20-án városi díszünnepséget rendeznek Egerben is. A program 10 órakor Szent Misével kezdődik a Bazilikában, 19 órától pedig díjakat és kitüntetéseket adnak át a dobótéren. Este a Péli Barna Duó és a Lóci Játszik koncert várja Egerváros polgárait, akik 21 órakor a tűzijátékot is megcsodálhatják. Az érsekkertbe ma visszatér a legendás egri sörkert, a közösségi összefogásból megvalósuló rendezvény ingyen tűzijáték viszont tudatosan nem szerepel a programban. A rendezvény 17 órakor kezdődik, este 7 órakor pedig közös köszöntővel indul az esti program. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az Egri Kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Evesvár megyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, most szombaton, a este 6 órától élőben mixel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blond is, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma, a Rádió 1-esek úgy készülünk, a szupermarketek, ahová mehetünk azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes bulik, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszeri Ügel és az It Feels So Good, ezt hozom nem sokára. Love it feels so good.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztivál is Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió 1 stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz Juhász Gergő, és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigy, Alexent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belépnem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió 1 hallgatást!

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megerősített járatokkal készül a nemzeti ünnepre a MÁV csoport, élénk szél és elszórt csapadékhoz enyhülést a fokozódó melegben. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Jelentősen megerősíti az augusztus 20-ai közlekedést a MÁV csoport, hosszabb vonatokkal, sűrűbben közlekedő hévvel és volán járatokkal, valamint külön mentesítő vonatokkal készülnek az ünnepi utasforgalomra. A Budapestről késő este és éjszaka hazatérők számára Eger és Miskolc felé is biztosítanak plusz eljutási lehetőséget. A fővárosból Békéscsaba, Eger, Miskolc és Pécs felé is mentesítő vonat indul. Aki nem vonattal utazna, annak is kínál alternatívát a MÁV csoport. Az augusztus 20-ai rendezvények után hajnali 2 óra 30 perckor közvetlen távolsági autóbusz is indul a budapesti stadion autóbusz állomásról Egerbe. A nagyobb forgalomra a nappali és az éjszakai időszakban is jelentősen megnövelt ülőhely kapacitással készülnek. Az idei fővárosi programok a tűzijáték után is folytatódnak, ezért több vidéki és elővárosi járat később indul, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a menetrendet. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársa is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaúj-Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányságok is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Augusztus 20-án Szent István király és az államalapítás ünnepén díjmentesen lehet parkolni Eger földfelszíni parkolóiban. A városi parkolóházak hosszabbított nyitvatartással várják az autósokat. A katonatéri parkolóház éjfélig tartó meghosszabbított nyitvatartása különösen az esti belvárosi ünnepi programokra érkezőknek jelenthet kényelmes parkolási lehetőséget. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger, egy szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz Best Of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Busty, Head Down a kezdésre, ezt választottam. A számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swish Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra, meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swish Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat Katy Perry után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rexa és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-gel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt. Szét.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 将注意力移出里。
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Holnap kezdődik a 4. Kultúrszalon Piknik összművészeti fesztivál, 32-37 fok közé melegszik a levegő, ennek megfelelően tervezzék az ünnepi programokat. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Egerben a Kultúrszalon Pikniket. A kulturális program sorozat izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel és finom ételekkel várja az érdeklődőket. Az összművészeti program egy különleges egri helyszínen, a Valide Szultána fürdőromban hozza közelebb az emberekhez a kortárs művészetet. A nézők az érdekes és izgalmas beszélgetések során bepillantást kaphatnak többek között Tóth Krisztina, Karafiát Orsolya, Györgyi Anna és Szervét Tibor, Csákányi Eszter és Kulka János művészek világába, az alkotás folyamatába is. A műfajok változatossága egyfajta kulturális utazásra hívja a közönséget, és kiváló lenyomata a magyar kortárs kultúra sokszínűségének. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén, tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az EGRI kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Heves vármegyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársai is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Shawn Mendes, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3/4 hét után járunk, én pedig Hypaton Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére tegnap a Strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió 1 stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hers, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával akár 100%

0: 20% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a gico.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a gico.hu weboldalra.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
5: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rajthoz állnak a gumikacsák az Egerpatakon, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Révai Renáta. A Rotary Klub Eger 8. alkalommal rendezi meg a patakparti kacsapartit. Ismét 3000 darab műanyag, sorszámozott kiskacsa gyűjti az adományokat, majd értékes nyereményekért úsznak a célba. Az adományokból a mentőszolgálat munkáját támogatják, szeretnék a gyermekmentést technikai eszközökkel segíteni. A kiskacsák a gyűjtés befejezését követően versenyt úsznak az Eger patakban. Az első beúszóhoz tartozó kacsa egy tulajdonosa idén is nagyértékű kerékpárt vihet haza. A fődíjon kívül további értékes nyeremények várják tulajdonosaikat. A rendezvény ma 13 órától 16 óráig tart, a verseny előtt pedig színvonalas programok várják az érdeklődőket Egerben, a Végvári Vitézek terénél. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az Egri Kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Heves vármegyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére augusztus 20-án városi díszünnepséget rendeznek Egerben is. A program 10 órakor Szent Misével kezdődik a Bazilikában, 19 órától pedig díjakat és kitüntetéseket adnak át a dobótéren. Este a Péli Barna Duó és a Lóci Játszik koncert várja Egerváros polgárait, akik 21 órakor a tűzijátékot is megcsodálhatják. Az érsekkertbe ma visszatér a legendás egri sörkert, a közösségi összefogásból megvalósuló rendezvény ingyen. Egyenes tűzijáték viszont tudatosan nem szerepel a programban. A rendezvény 17 órakor kezdődik, este 7 órakor pedig közös köszöntővel indul az esti program. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, neki kitartást, nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás, megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban, egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre, nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet, szerencsére nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt oda juttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi ma is lágra, Die Die itt a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, ahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra és figyeljünk, oké? Okay? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki hát nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! A Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek! A Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
14: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
15: Malek Andrea vagyok. Találkozzunk a megújult Gárdonyi Géza Színház első vendégelőadásán. Az ifja Vidnyánszky Attila rendezésében látható díjnyertes Revizoron. Most vásároljatok bérletet is, mert minden vendégelőadást 20% kedvezménnyel nézhettek meg. Gyertek, jó lesz!
16: Augusztus 20-a és 30-a között nyárvégi programok Bogácson. Augusztus 21-én Dobos László Beatles és retro évek koncertjével, augusztus 22-én élő Velhello koncerttel és tűzijátékkal, 30-án pedig szabadtéri színház házzal várunk Bogácsra, hiszen nálunk nem csak a fürdőzés élmény. A rendezvények ingyenesek. További információk Bogács Facebook oldalán és a bogács.hu oldalon.
17: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
18: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
17: Neked Sedacur Forte kell.
18: Sedacur Forte?
17: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
19: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
20: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
21: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
20: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
21: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
20: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
16: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: csak igazi mai slágerben.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió1-en.
2: Megerősített járatokkal készül a nemzeti ünnepre a MÁV csoport, élénk szél és elszórt csapadékhoz enyhülést a fokozódó melegben. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Jelentősen megerősíti az augusztus 20-ai közlekedést a MÁV csoport, hosszabb vonatokkal, sűrűbben közlekedő hévvel és volán járatokkal, valamint külön mentesítő vonatokkal készülnek az ünnepi utasforgalomra. A Budapestről késő este és éjszaka hazatérők számára Eger és Miskolc felé is biztosítanak plusz eljutási lehetőséget. A fővárosból Békéscsaba, Eger, Miskolc és Pécs felé is mentesítő vonat indul. Aki nem vonattal utazna, annak is kínál alternatívát a MÁV csoport. Az augusztus 20-ai rendezvények után hajnali 2 óra 30 perckor közvetlen távolsági autóbusz is indul a budapesti stadion autóbusz állomásról Egerbe. A nagyobb forgalomra a nappali és az éjszakai időszakban is jelentősen megnövelt ülőhely kapacitással készülnek. Az idei fővárosi programok a tűzijáték után is folytatódnak, ezért több vidéki és elővárosi járat később indul, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a menetrendet. Augusztus 20-án Szent István király és az államalapítás ünnepén díjmentesen lehet parkolni Eger földfelszíni parkolóiban. A városi parkolóházak hosszabbított nyitvatartással várják az autósokat. A katonatéri parkolóház éjfélig tartó meghosszabbított nyitvatartása különösen az esti belvárosi ünnepi programokra érkezőknek jelenthet kényelmes parkolási lehetőséget. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársai is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságok is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Terry Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, nem igazán tud úszni, viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale, a Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a neten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Terry Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindig a következő zenei órát,

0: minden további fontos info a strandról és a Rádió Esztégyről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civica

0: Max. Találkozzunk a Vadi új rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Sensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
10: Augusztus 20-a és 30-a között nyárvégi programok Bogácson. Augusztus 21-én Dobos László Beatles és retro évek koncertjével. Augusztus 22-én élő Velhello koncerttel és tűzijátékkal. 30-án pedig szabadtéri színházban. Házzal várunk Bogácsra, hiszen nálunk nem csak a fürdőzés élmény. A rendezvények ingyenesek. További információk Bogács Facebook oldalán és a bogács.hu oldalon.
11: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautoház.hu oldalra. Hyundai 60, Heves vármegye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
12: Azt hiszed, tudod, milyen a színház? Gondold újra. Mi már megtettük. Gárdonyi Géza Színház.
13: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
14: Élményfalu Sarud. Ugorjatok be! A térség legnagyobb vízi játszótere vár a Tiszatavon.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra! Lájkold a Rádió1 Facebook oldalát! facebook.com/Rádió1 Hungary és kövess minket TikTokon is! A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: adásban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal

0: kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Holnap kezdődik a 4. Kultúrszalon Piknik összművészeti fesztivál. 32-37 fok közé melegszik a levegő, ennek megfelelően tervezzék az ünnepi programokat. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Egerben a Kultúrszalon Pikniket. A kulturális program sorozat izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel és finom ételekkel várja az érdeklődőket. Az összművészeti program egy különleges egri helyszínen, a Valide Szultána fürdőromban hozza közelebb az emberekhez a kortárs művészetet. A nézők az érdekes és izgalmas beszélgetések során bepillantást kaphatnak többek között Tóth Krisztina, Karafiát Orsolya, György Anna és Szervét Tibor, Csákányi Eszter és Kulka János művészek világába, az alkotás folyamatába is. A műfajok változatossága egyfajta kulturális utazásra hívja a közönséget, és kiváló lenyomata a magyar kortárs kultúra sokszínűségének. A Rotary Klub Eger 8. alkalommal rendezi meg a Patakparti kacsapartit. Ismét 3000 darab műanyag, sorszámozott kiskacsa gyűjti az adományokat, majd értékes nyereményekért úsznak a célba. Az adományokból a mentőszolgálat munkáját támogatják. Szeretnék a gyermekmentést technikai eszközökkel segíteni. A kiskacsák a gyűjtés befejezését követően versenyt úsznak az Eger patakban. Az első beúszóhoz tartozó kacsa egy tulajdonosa idén is nagy értékű kerékpárt vihet haza. A fődíjon kívül további értékes nyeremények várják tulajdonosaikat. A rendezvény ma 13 órától 16 óráig tart, a verseny előtt pedig színvonalas programok várják az érdeklődőket Egerben, a Végvári Vitézek terénél. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársai is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságok is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket, megállás nélkül nagy lendülettel, most a Pelikedő Diszkó és a High Hopes,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a diszkós ittel, a San Antonioval, Cookie-val, a Loving Arms-szal, Joel Juniorral, Christopherrel, Bricklake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favorit. Na rá, ez a bambolé, amit

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rajthoz állnak a gumikacsák az Egerpatakon, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Révai Renáta. A Rotary Klub Eger 8. alkalommal rendezi meg a patakparti kacsapartit. Ismét 3000 darab műanyag, sorszámozott kiskacsa gyűjti az adományokat, majd értékes nyereményekért úsznak a célba. Az adományokból a mentőszolgálat munkáját támogatják, szeretnék a gyermekmentést technikai eszközökkel segíteni. A kiskacsák a gyűjtés befejezését követően versenyt úsznak az Eger patakban. Az első beúszóhoz tartozó kacsajegy tulajdonosa idén is nagyértékű kerékpárt vihet haza. A fődíjon kívül további értékes nyeremények várják tulajdonosaikat. A rendezvény ma 13 órától 16 óráig tart, a verseny előtt pedig színvonalas programok várják az érdeklődőket Egerben, a Végvári Vitézek terénél. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére augusztus 20-án városi díszünnepséget rendeznek Egerben is. A program 10 órakor Szent Misével kezdődik a Bazilikában, 19 órától pedig díjakat és kitüntetéseket adnak át a dobótéren. Este a Péli Barna Duó és a Lóci Játszik koncert várja Egerváros polgárait, akik 21 órakor a tűzijátékot is megcsodálhatják. Az érsekkertbe ma visszatér a legendás egri sörkert, a közösségi összefogásból megvalósuló rendezvény ingyen tűzijáték viszont tudatosan nem szerepel a programban. A rendezvény 17 órakor kezdődik, este 7 órakor pedig közös köszöntővel indul az esti program. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén, tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az Egri Kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Evesvár megyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérőszer tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége és a kulcsfontosságú alkatrészei számára is, mondta már ez Chiang Kuang Che, a szervezőbizottság ügyvezető igazgató helyettese, és még egy adalék, a humanoid robotok áprilisban Kínában már félmaratonon is megmérhetik magukat, ahol az embereknél is jobb teljesítményt nyújtottak. Mondom, hogy bizarr. De vannak még részletek, a Radio1.hu-n elmérnék a témában. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet most Sam Felton Rosalinnel. Ez a Heart Like

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el. A Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő?

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezesse mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvencől az Opel Light. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
10: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
11: Malek Andrea vagyok. Találkozzunk a megújult Gárdonyi Géza Színház első vendég előadásán. Az ifja Vidnyánszky Attila rendezésében látható díjnyertes Revizoron. Most vásároljatok bérletet is, mert minden vendégelőadást 20% kedvezménnyel nézhettek meg. Gyertek, jó lesz!
12: Nem hiszem el, megint csörög! Halló!

0: Ide feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
0: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
2: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
4: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
5: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
4: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
5: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
4: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
6: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megerősített járatokkal készül a nemzeti ünnepre a MÁV csoport, élénk szél és elszórt csapadékhoz enyhülést a fokozódó melegben. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket! Jelentősen megerősíti az augusztus 20-ai közlekedést a MÁV csoport hosszabb vonatokkal, sűrűbben közlekedő hévvel és volán járatokkal, valamint külön mentesítő vonatokkal készülnek az ünnepi utasforgalomra. A Budapestről késő este és éjszaka hazatérők számára Eger és Miskolc felé is biztosítanak plusz eljutási lehetőséget. A fővárosból Békés Csaba, Eger, Miskolc és Pécs felé is mentesítő vonat indul. Aki nem vonattal utazna, annak is kínál alternatívát a MÁV csoport. Az augusztus 20-ai rendezvények után hajnali 2 óra 30 perckor közvetlen távolsági autóbusz is indul a budapesti stadion autóbusz állomásról Egerbe. A nagyobb forgalomra a nappali és az éjszakai időszakban is jelentősen megnövelt ülőhely kapacitással készülnek. Az idei fővárosi programok a tűzijáték után is folytatódnak, ezért több vidéki és elővárosi járat később indul, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a menetrendet. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársai is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaui Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányságok is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Augusztus 20-án Szent István király és az államalapítás ünnepén díjmentesen lehet parkolni Eger földfelszíni parkolóiban. A városi parkolóházak hosszabbított nyitvatartással várják az autósokat. A katonatéri parkolóház éjfélig tartó meghosszabbított nyitvatartása különösen az esti belvárosi ünnepi programokra érkezőknek jelenthet kényelmes parkolási lehetőséget. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Taylor Swift, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna. 2026-ban. Na, itt a Rádió Egyen pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fast Boyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újraindul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joe R. Jr., Christopher, Bricklake és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religionnel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Holnap kezdődik a 4. Kultúrszalon Piknik összművészeti fesztivál. 32-37 fok közé melegszik a levegő, ennek megfelelően tervezzék az ünnepi programokat. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Egerben a Kultúrszalon Pikniket. A kulturális program sorozat izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel és finom ételekkel várja az érdeklődőket. Az összművészeti program egy különleges egri helyszínen, a Valide Szultána fürdőromban hozza közelebb az emberekhez a kortárs művészetet. A nézők az érdekes és izgalmas beszélgetések során bepillantást kaphatnak többek között Tóth Krisztina, Karafiát Orsolya, Györgyi Anna és Szervét Tibor, Csákányi Eszter és Kulka János művészek világába, az alkotás folyamatába is. A műfajok változatossága egyfajta kulturális utazásra hívja a közönséget, és kiváló lenyomata a magyar kortárs kultúra sokszínűségének. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén, tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az EGRI kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Heves vármegyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Az elmúlt hétvégén a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság ellenőrzést tartott a Tiszató térségében. 276 járművezetőt ellenőriztek, közülük mindössze 3 esetben mutatott pozitív eredményt a szonda. 14 közlekedési szabályszegés miatt kellett intézkedniük, továbbá egy körözött szemét is elfogtak. Az ellenőrzésen a kormányhivatal, a halőri szolgálat és a polgárőrség munkatársai is részt vettek. Ezzel egy időben a Jász-Nagykun-Szolnok és a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság is hasonló ellenőrzésekkel erősítették a térség rendjét. Hírenk végén a várható időjárásról. A nemzeti ünnepen napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délután főképp az ország északi, északnyugati felén már erőteljessé válhat a felhőképződés, záporzivatar is kialakulhat. A szelet nagy területen kísérhetik élénk helyenként erős lökések. A hőmérséklet csúcsértéke döntően 32 és 37 fok között várható. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy ez egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai slágerek között pedig Tóth Abigail folytatja már is Accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indítok.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Atis már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Swish Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió Egyel!

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország szegedében.

0: Bárány, Szeged.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Malek Andrea vagyok. Találkozzunk a megújult Gárdonyi Géza Színház első vendégelőadásán. Az ifja Vidnyánszky Attila rendezésében látható díjnyertes Revizoron. Most vásároljatok bérletet is, mert minden vendégelőadást 20% kedvezménnyel nézhettek meg. Gyertek, jó lesz!
11: Gazda és Falunap Poroszlón augusztus 22-én, Ki a legény a gáton, Vetélkedő, Nóta műsor, Retro Show, gyermekműsorok, Solti Ádám és Gallusz Niki koncertje várja az érdeklődőket a poroszlói rendezvénytéren. Ne maradj le, augusztus 22-e.
12: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
13: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
14: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral

0: automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű, további részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautóház.hu weboldalra.
1: Augusztus 20-a és 30-a között nyárvégi programok Bogácson. Augusztus 21-én Dobos László Beatles és retro évek koncertjével, augusztus 22-én élő Valhalla koncerttel és tűzijátékkal, 30-án pedig szabadtéri színházzal várunk Bogácsra, hiszen nálunk nem csak a fürdőzés élmény. A rendezvények ingyenesek. További információk Bogács Facebook oldalán és a bogács.hu oldalon.
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
3: Alfa!

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Én Györke Attila vagyok, szép jó reggelt kívánok minden ébredezőnek, aki tegnap velünk bulizott a Strandfesztiválon Zamárdiban a Rádió 1 stage-nél. Ma este ismétlés, 8 órától élő közvetítés újra a Rádió 1-en, addig pedig egy kis rekreálódás egy olyan dallal, amit Rádió 1-es DJ készített, és tegnap este bulizhattunk vele. Ő Metzger Viki, és ez a Stadium X-szel készített

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek, a nemzeti ünnepen nincs bót. Ilyenkor mindig felbukkan ez a Facebookos mém. Viszont vannak igazi mai slágerek a rádióban, és sok-sok pihenő ember. Geri írta, szia Atis, üdv a wellnessből. Természetesen itt is velünk vagytok, jók a zenék. Ma egész nap csobbanunk, és nagyon holnap sem lesz más a program. Kata egy görög szigeten nyaral, kaptam fotót is Viberen, az apartmanjuk teraszán ül, nézik a tengert, hallgatják a Rádió 1-et. Sziasztok, Bence vagyok, mindig titeket hallgatunk, útközben is, a mamáékhoz megyünk, jó lesz a hétvége, de utálom, hogy lassan vége az augusztusnak. Akkor az utolsó napokat, heteket, végig pörögjék együtt, ugye drága Rádió 1-esek, most éppen egy nagy kedvenccel.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Szeged!
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Élményfalu vízi piac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi piac a Tiszató kulturális piac tere.
2: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal. Az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/Excobra Monitoring oldalon.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat!
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
6: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
5: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
6: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
5: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
6: Á, de én nem értek ehhez.
5: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
6: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
7: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió Egy kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió Egyen. A kívánságvonal 0620-3-111-111. Rádió Egy kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Ma is 17 órakor a lemezjátszó.

0: percben is csak igazi mai slágerek szólnak. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Nagyon sokan vagyunk együtt. Nóri írta, hogy Cipruson, Larnakán is a Rádió 1-et hallgatta folyamatosan két csobbanás között. Holnap viszont utaznak haza, mert várja a Strandfesztivál, páros belépőjegyet nyert tőlem. Hát akkor Nóra ott tali, jó? Este 8 órától pedig hallgass bele a fesztivál hangulatban. 8-tól ma is élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 stage-ről. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: jöttünk haza a nyaralásról, és most felújítjuk a kerítést apával és a nagybácsimmal, Marcival. Hát Benikém, nagy hangerőt csavarja pályéknak, jó? Legyen vidám az a felújítás. Nagyon sokan vannak viszont az utakon. M1-es autópálya áldogál egy autó Piatorbágynál a Hegyeshalom felé haladó oldalon a külső sávban, írta Twenty. Ezért van állítólag 5 kilométeres dugó most. Peti az M5-ösön látta a Petőfi szállás pihenőhelynél, hogy mindkét oldalon a belső sávot lezárták. És ma is nagyon sokan vannak az M7-esen. Andortól tudtam meg, hogy a Balcsi felé haladó oldalon belassulgat a sor Török Bálint és Martonvásár között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: Egy-két perc múlva a Daily Mixet indítjuk. Nem akármilyen dallal, mindjárt jön a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
8: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megerősített járatokkal készül a nemzeti ünnepre a MÁV csoport. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére augusztus 20-án városi díszünnepséget rendeznek Egerben is. A program 10 órakor Szent Misével kezdődik a Bazilikában, 19 órától pedig díjakat és kitüntetéseket adnak át a dobótéren. Este a Péli Barna Duó és a Lóci Játszik koncert várja Egerváros polgárait, akik 21 órakor a tűzi játékot is megcsodálhatják. Az érsekkertbe ma visszatér a legendás egri sörkert, a közösségi összefogásból megvalósuló rendezvény. A rendezvény ingyenes, tűzijáték viszont tudatosan nem szerepel a programban. A rendezvény 17 órakor kezdődik, este 7 órakor pedig közös köszöntővel indul az esti program. Jelentősen megerősíti az augusztus 20-ai közlekedést a MÁV csoport, hosszabb vonatokkal, sűrűben közlekedő hévvel és volán járatokkal, valamint külön mentesítő vonatokkal készülnek az ünnepi utasforgalomra. A Budapestről késő este és éjszaka hazatérők számára Eger és Miskolc felé is biztosítanak plusz eljutási lehetőséget. A fővárosból Békés Csaba, Eger, Miskolc és Pécs felé is mentesítő vonat indul. Aki nem vonattal utazna, annak is kínál alternatívát a MÁV csoport. Az augusztus 20-ai rendezvények után hajnali 2 óra 30 perckor közvetlen távolsági autóbusz is indul a budapesti stadion autóbusz állomásról Egerbe. A nagyobb forgalomra a nappali és az éjszakai időszakban is jelentősen megnövelt ülőhely kapacitással készülnek. Az

0: Idei fővárosi programok a tűzijáték után is folytatódnak, ezért több vidéki és elővárosi járat később indul, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a menetrendet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Szállj from Radio, egy csak igazi mai sláger, mely egy gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést, hiszen 2026. augusztus 20-a van, úgyhogy megkezdtük a négy napos hosszú hétvége első napját államalapítási ünnepünkön, és természetesen az előttünk álló napokban is a pihenésé és a kikapcsolódásé, na meg a mai napon a megemlékezésé lesz majd a főszerep. Ferenc Norbert köszönt mindenkit, együtt rádiózunk egészen délután 2-ig, nagyon sok jó zenével, és persze programokkal is, meg az utakról is hozok majd friss közlekedési információt. Egy szóval, ahogy azt megszokhatták, Egerből és a környékről jön minden fontos dolog, na meg a Daily Mix is. Úgyhogy átadom most a terepet egy vadonatúj igazi mai slágernek, méghozzá a Switch Disco újdonsága szól itt a Rádió 1-en. Ez a Sleep Tonight!

0: the lessons I've learned.
1: Szállítanom rádió egy csak igazi mai sláger, mely Jennifer Lopez nemrég ünnepelte születésnapját, aminek alkalmából az Instagramon egy inspiráló üzenetet is megosztotta követőivel. Ahogy haladsz előre az utadon, minden egyre szebbé válik, és képzeljék el, hogy különleges meglepetéssel kedveskedtek a rajongói J-Lo-nak. Digitális óriás plakát jelent meg a tiszteletére New York ikonikus helyszínén, a Times Square-en, amit természetesen nagyon nagy örömmel fogadott az énekesnő, és azt is elárulta, hogy mélyen meghatotta az a szeretet és figyelem, amelyen rajongói elhalmozták a különleges napon. Jöjjön akkor most a születésnapos Jennifer Lopez újdonsága, a David Guettával közös Save Me Tonight érkezik.

Szállj Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert nincs nagy dugó az utakon, de a szokott helyeken horror a közlekedés mindig, gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig. Ilyen a belváros környéke, a Kossuth-Lajos utca, és van azért időszakos torlódás a Vörösmarty Mihály utcán, a Mátyás Király után is mindig nehéz kihajtani a Kertész utcáról a Sas utca, illetve a Kistályai utak irányába. Úgyhogy ezeken a helyeken figyeljenek oda az autósok, és készüljenek arra, hogy nem azonnal tudnak majd átmenni a piros lámpákon. Ostoros belterületén van trafi, nagyon szépen köszönöm Attilának, Facebookon írt nekünk, facebook.com/radio1eger oldalunkra, úgyhogy ne húzzák a gázt, ezt írta, hát gondolom akkor ő éppen motorral vagy robogóval van, de az autósok meg ne nyomják a gázpedált, a motorosok meg ne húzzák a gázmarkolatot, mert ugye itt drága fotók készülnek majd, egyébként is ugye belterületi út, úgyhogy ott is, illetve mindenhol máshol is tartsák be a megengedett sebességhatárokat. Az úton lévőtek pedig, és természetesen Attilának a közlekedési infókért cserébe, hozom Szigala újdonságát, már is itt a Riptide!

Szádi Kron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nem lesz rossz idő a hosszú hétvégén, szóval fázni nem fogunk, az biztos, de annyira melegünk sem lesz, 30-33 fok közötti értékeket mérhetünk, és azért mondom, hogy annyira melegünk nem lesz, mert nem fog a fejünkre tűzni a nap, ugyanis szikrázó napsütést egyik napra sem jósolnak. Holnap egyébként zivatarok is besodródhatnak majd a térségünkbe, és mindez még szombaton is így lesz, majd vasárnap gyengén felhős idő lesz, úgyhogy akkor lehet majd a legnagyobb esély hosszantartó napsütésre. Minden napra jósolnak pár millimétert, úgyhogy egy picike kis eső jöhet, de áztató eső sajnos egyelőre nem érkezik. Jövő héten meg jön majd egy nagyobb lehűlés, már jövő hét második felében 24-25 fokot mérhetünk csak, úgyhogy akkor lehet, hogy egy fokozattal visszakapcsol majd a nyárna, de azért az még messze van, a négy napos hosszú hétvégén szuperidő lesz, a szuperidő mellé pedig igazi mai slágerek is jó zenék dukálnak, úgyhogy távlódalával megyünk tovább, a hétvégi hangulatban jön a Habits!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jönnek az igazi mai slágerek nem sokára, de előtte már a legfrissebb híreket hallgatjuk meg. A hírösszefoglaló után pedig én is visszatérek még, és megnézzük majd, hogy milyen programok kínálkoznak ma államalapítási ünnepünkön, illetve megnézzük majd azt is, hogy holnap, illetve a hosszú hétvégén mivel tudjuk eltölteni a sok-sok hosszú szabadidő édes óráját, ami azért nagyon jól jön. Én azt gondolom, úgyhogy nem sokára belevágunk, de a folytatásban a hírek után majd a Hertzel és a Purple Disco Machine-nel indítunk. Wonderful Life tűn tőlük az újdonság itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit, csak a Fudorán.
7: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
8: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma. globalplantgarden.hu.
9: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
10: Szia Laci, sajnos tudok.
9: Ennyire azért ne legyél lelkes.
10: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
9: Ja, hát nem hirdeted?
10: De, online állandóan.
9: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
11: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Holnap kezdődik a 4. Kultúrszalon Piknik összművészeti fesztivál. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Négynapos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén, tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a

0: vásárlókat. Az EGRI kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Hevesvár megyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Egerben a Kultúrszalon pikniket. A kulturális program sorozat izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel és finom ételekkel várja az érdeklődőket. Az összművészeti program egy különleges egri helyszínen, a Valide Szultán a fürdőromban hozza közelebb az emberekhez a kortárs művészetet. A nézők az érdekes és izgalmas beszélgetések során bepillantást kaphatnak többek között Tóth Krisztina, Karafiát Orsolya, György Anna és Szervét Tibor, Csákányi Eszter és Kulka János művészek világába, az alkotás folyamatába is. A műfajok változatossága egyfajta kulturális utazásra hívja a közönséget, és kiváló lenyomata a magyar kortárs kultúra sokszínűségének. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szabi Kronon Rádió, egy Csaki Gazimo is sláger, mert egy nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó pihenést, mert ugye ennek van itt az ideje. 4 napon keresztül ez lesz a főszerepben, de én azt gondolom, hogy államalapítási ünnepünk alkalmából azért a programokon sokan szeretnének részt venni, hogy méltó legyen a megemlékezés. Augusztus 20-a erről szól, úgyhogy nem sokára elmondom majd a városi programokat is, na meg megnézzük azt is, hogy egy picit távolabb milyen kikapcsolódási lehetőségek lesznek, és persze, hogy nagyon sok jó zenét válogattam ebben az órában is. Jason Derulo, Tiesto, Matt Coombe biztosan itt lesz, a folytatásban pedig egy igazi mai sláger érkezik most méghozzá egy vadonatúj dal, Shakira újdonságát hozom, és ezzel kívánok nagyon szép délutánt itt a Die Die!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

103 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy. Csak igazi mai sláger megy.

Szabadik Rom Rádió, egy csak igazi mai slágermegy, és itthon nálunk Egerben is együtt ünnepelhetjük az államalapítást. Az ünnepi program délelőtt 10 órakor elindult az ünnepi Szent Misével a Bazilikában, de a Dobótéren is folytatódnak majd este. 19 órakor lesz a Városi Díszünnepség élő közvetítése a Dobótéri kivetítőn. Este 8 órakor a Pélyi Barna Duó koncertjét láthatják, majd 9 órakor lesz a tűzijáték, és 9 óra 10 perckor kezd a Lóci játszik együttes, tehát még akkor az ő koncertjüket is élvezhetjük majd városunk főterén, a Dobótéren, a programokra pedig a belépés ingyenes. Nagyon jó szórakozást és méltó megemlékezést kívánok mindenkinek. A folytatásban pedig Jason Derulo-val megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Szól az In My Head.

Szadikrom Rádió egy csak igazi mai slágermely. Jöjjön akkor három közelgő programajánlat a hosszú hétvégére. Nézzük az elsőt. Kultúrszalon piknik lesz egész hosszú hétvégén a Valide Szultána fürdő romnál. Már negyedik alkalommal piknikeznek művészekkel, illetve természetesen a nézőkkel is együtt, úgyhogy mind a három napon izgalmas programok lesznek, és persze jó koncertek is, a részleteket pedig megtalálják a közösségi oldalukon. Aztán tankcsapda koncert augusztus 21-én, tehát holnap este 7:30-tól a Máraiban, illetve Tóték csillagnézős nyárzárós piknik lesz majd a Síkhegyen augusztus 22-én. Nagyon jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz, a folytatásban pedig Martin Garrix sláger érkezik hozzánk itt Dua Lipával közös Scared to be Lonely.

Szádi Romádió, egy Csaki Gazimai Sláger, mely további szép napot kívánok mindenkinek. Én lassan átadom a stafétabotot a folytatásban Kis Mártinak, velen ádiózhatnak egészen kora estig, velem pedig a hosszú hétvége második napján, úgyhogy várok vissza mindenkit. Most pedig egy igazi mai slágerre kívánok szép délutánt Rudimentál dalával. Az LHI-ral közös Waiting All Night érkezik. Hello Eger!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gazda és falunak Poroszlón augusztus 22-én, Ki a legény a gáton, vetélkedő, nóta műsor, retro show, gyermekműsorok, Solti Ádám és Gallus Niki koncertje várja az érdeklődőket a poroszlói rendezvénytéren. Ne maradj le, augusztus 22-e.
3: Súlyom, az élmény faluta étterme. Várunk Sarudon.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Élményfalu vízi piac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízi

0: egyes csaj.
1: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
2: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdesd te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

0: a Rádió 1, csak igazi mai slágerben. 8 perccel 2 óra után Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek! Rengetegen jelezték most, hogy tele van az M7-es. A Balcsi felé Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is folyamatosan szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki a Rádió 1 stage felé tart, Zamárdiba, a Strandfesztiválra, annak érdemes időben elindulnia.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igazi mai sláger megy. Este 8 órától pedig élőben Zamárdiból a Strand Fesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Ma is fesztivál hangulat velünk egész este éjszaka. 8-tól a Disco Sheet kezd, 9-től Antonio Cookie és Loving Arms az élő közvetítésben. Éjféltől a helyszínen Joel Junior, Christopher, Brick Lake és Pure Beat a lemezjátszók mögött. A line-upunk a weboldalunkon, a radio1.hu-n, a hivatalos Facebook oldalon és az Instán. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei órát indítja. Taylor Swift.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége

0: egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megerősített járatokkal készül a nemzeti ünnepre a MÁV csoport. A híreket Révai Renátától hallják, köszöntöm Önöket. Államalapító Szent István királyunk tiszteletére augusztus 20-án városi díszünnepséget rendeznek Egerben is. A program 10 órakor Szent Misével kezdődik a Bazilikában, 19 órától pedig díjakat és kitüntetéseket adnak át a dobótéren. Este a Péli Barna Duó és a Lóci Játszik koncert várja Egerváros polgárait, akik 21 órakor a tűzijátékot is megcsodálhatják. Az érsekkertbe ma visszatér a legendás egri sörkert, a közösségi összefogásból megvalósuló rendezvény. A rendezvény ingyenes, tűzijáték viszont tudatosan nem szerepel a programban. A rendezvény 17 órakor kezdődik, este 7 órakor pedig közös köszöntővel indul az esti program. Jelentősen megerősíti az augusztus 20-ai közlekedést a MÁV csoport, hosszabb vonatokkal, sűrűbben közlekedő hévvel és volán járatokkal, valamint külön mentesítő vonatokkal készülnek az ünnepi utasforgalomra. A Budapestről késő este és éjszaka hazatérők számára Eger és Miskolc felé is biztosítanak plusz eljutási lehetőséget. A fővárosból Békés Csaba, Eger, Miskolc és Pécs felé is mentesítő vonat indul. Aki nem vonattal utazna, annak is kínál alternatívát a MÁV csoport. Az augusztus 20-ai rendezvények után hajnali 2 óra 30 perckor közvetlen távolsági autóbusz is indul a budapesti stadion autóbusz állomásról Egerbe. A nagyobb forgalomra a nappali és az éjszakai időszakban is jelentősen megnövelt ülőhely kapacitással készülnek. Az idei fővárosi programok a tűzijáték után is folytatódnak, ezért több vidéki és elővárosi járat később indul, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek, sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon remélik, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Hemfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, buli, fesztivál hangulat ma délután és este is itt mi nálunk, mert hogy 8 órától ma is kapcsolunk élőben a Rádió 1-hez Zamárdiba a Strandfesztiválon, előtte pedig 2 órás live mix, Summer Edition és Loving Arms lesz a DJ-nk. Még addig van egy zenei óra, én Györke Attila vagyok és mutatom, hogy mivel kezdek. Butterflies!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.

0: Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
2: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
5: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Azt hiszed, tudod, milyen a színház? Gondold újra. Mi már megtettük. Gárdonyi Géza Színház.
7: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
8: Augusztus 20-a és 30-a között nyárvégi programok Bogácson. Augusztus 21-én Dobos László Beatles és retro évek koncertjével, augusztus 22-én élő Valhalla koncerttel és tűzijátékkal, 30-án pedig szabadtéri színházzal várunk Bogácsra, hiszen nálunk nem csak a fürdőzés élmény. A rendezvények ingyenesek. További információk Bogács Facebook oldalán és a bogács.hu oldalon.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeinket. Prémium Autóház Kft. 5 automárka, egy helyen, 60-ban. Hamar keresse exkluzív ajánlatainkat a premiumautóház.hu oldalon.
12: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tisza-tó legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után közlekedési infók. Ferkó írta, 7-es főút Székesfehérvári elkerülő. Motoros baleset volt a 74-es kilométernél Szabadbattyák felé. Beni a 3-as főúton halad, 60-ban a Horváth Mihály úton a 60-as kilométernél a félutat lezárták, dolgoznak. Budapesten pedig lezárások belvárosban, rakpartokon, hídon, tereken, okos navigációkat elő, ha el akarunk jutni A-ból B-be. És jöhetnek a hírek, infók, 20-as a forrodrót 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Autós barátaim ma is kapnak egy dalt. Ed Sheerantől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánc hidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: külsőként a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor, a Rádió Egyes újdonság Blondistól, igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió Egyesek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis. Szombaton, augusztus 22-én élőben mixel majd itt a Rádió Egy stúdiójában 18 órától. A józanék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió Estage-ről, úgyhogy most jön a felvezetés. 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a DJ Pultban mindjárt Loving Arms.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill szósz csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Balaton.
1: Irány Szeged. Sportos sulikezd és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, 7

0: díjnyertes revizoron. Most vásároljatok bérletet is, mert minden vendégelőadást 20% kedvezménnyel nézhettek meg. Gyertek, jó lesz!
1: Országos Vadász Gyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos Vadász Gyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
2: Augusztus 20-a és 30-a között nyárvégi programok Bogácson. Augusztus 21-én Dobos László, Beatles és Retro évek koncertjével, augusztus 22-én élő Valhalla koncerttel és tűzijátékkal, 30-án pedig szabadtéri színházzal várunk Bogácsra, hiszen nálunk nem csak a fürdőzés élmény. A rendezvények ingyenesek. További információk Bogács Facebook oldalán és a bogács.hu oldalon.
3: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautohaz.hu.
4: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
5: Szia Laci, megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
6: Szia Peti, hogy kérdezted? Szia, persze, hogy megvan, állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
5: Ne viccelj már, szórólap? Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
6: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
5: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
6: Á, de én nem értek ehhez.
5: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
6: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
2: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
7: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: cég.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Loving Arms! Hello!
1: Hello, hello Ati, és hello mindenkinek!
0: Aki én most, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Én pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztrés Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kabai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow.
0: Úgyhogy hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Atissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamrád, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Atissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-en.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk! Hey!

0: Mix Summer Edition, két órán keresztül szól a mix, mellettem Kabai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúról is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a rádió egy szól. Ez a Loving Arms mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. Na majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a live mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon, ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jóked, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg mi kell még? Mi kell még? Tényleg az is, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a menjünk következő.
1: Menjünk tovább, a Jugel újdonságával. Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni live mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms!
1: Juhó! Egy jó kávé után úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 óra szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar, ma este 8 órától a Rádió Stage-ről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned ki.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös főút, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Aj, de jó ezt hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági buliéknak is. Ági buli... hogy mondják ezt?
1: Ági buliáknak.
0: Mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-a itt Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strandfesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Menjünk tovább, Atis,
1: Milky és David Guetta, Just the Way You Are, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a délutáni Line Mixben. Maradjatok Atissal és velem, a Loving Arms-szal.

0: Nagyon édes ez a Mix Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárdiban élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elviszlek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert így hogy ez igaz. A Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órás sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni a Faithless és Bibi Rexa újdonságával, úgyhogy maradjatok a következő órában is Atissal és velem a Loving Arms-szal.
0: Az infók után visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spar hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a

0: és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
5: Azt hiszed, tudod, milyen a színház? Gondold újra. Mi már megtettük. Gárdonyi Géza színház.
6: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
3: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Holnap kezdődik a 4. Kultúrszalon Piknik összművészeti fesztivál. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Négy napos hosszú hétvége veszi kezdetét augusztus 20-a miatt, a pihenő napok a boltok nyitvatartását is érintik. A nagyobb élelmiszerláncok üzletei az államalapítás ünnepén, tehát ma nem nyitnak ki. Egyes kisebb üzletek, például olyan boltok, ahol maga a tulajdonos vagy családtagja végzi a kiszolgálást, nyitva tarthatnak. Augusztus 21-én pénteken és a hétvége további részében a legtöbb üzlet már a szokásos rendben fogadja a vásárlókat. Az EGRI kórház közleménye szerint augusztus 20 és 23-a között a járóbetegellátás és a labordiagnosztikai szünetel. A sürgős ellátásra szoruló betegeket a sürgősségi betegellátó osztályon látják el. Eves vármegyében az orvosi ügyelet is működik az ünnepnapon, amelynek központi telefonszáma a 1830. Augusztus 21-e és 23-a között rendezik meg Egerben a Kultúrszalon Pikniket. A kulturális program sorozat izgalmas beszélgetésekkel, koncertekkel és finom ételekkel várja az érdeklődőket. Az összművészeti program egy különleges egri helyszínen, a Valide Szultána fürdőromban hozza közelebb az emberekhez a kortárs művészetet. A nézők az érdekes és izgalmas beszélgetések során bepillantást kaphatnak többek között Tóth Krisztina, Karafiát Orsolya, György Anna és Szervét Tibor, Csákányi Eszter és Kulka János művészek világába, az alkotás folyamatába is. A műfajok változatossága egyfajta kulturális utazásra hívja a közönséget, és kiváló lenyomata a magyar kortárs kultúra sokszínűségének. Kellemes kikapcsolódást és további jó rádiózást kívánok a nemzeti ünnepen is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Pontosan 6 óra Geri szavaival érve itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Atis áll most a lemezjátszóknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia Atis!
1: Szia-szia! Németh Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Atis legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt!
0: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
1: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgató.

0: hallgatóknak egy ilyen belsős info. Ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal. Nagyon izgulok, én lettem a DJ.
1: Én igazából már csak egy kérdésem van ott is, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
0: Minden délben van.
1: Minden délben.
0: Csak mondom, hallgat igen a rádió egyet.
1: Jó, hát akkor Atis segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
0: Egy nagyon jó dallal, New Religion, hölgyeim és uraim, nyomtam a zöld gombot. Ez voltam én. Most elrontottam?
1: Nem, most indul a New Religion Atis.
0: Hölgyeim és uraim, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: megy. Radio 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted, szia, is visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám visszáll jól megnyomni, akkor akár lehettem is volna a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan dicsérik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió Esztésről. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton, 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, buszas 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szavad. Kész. Most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És nem várhat magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye. Írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ez Atissal megadjuk az igazi hangulatot. Úgyhogy itt is van egy igazi nyárias, pörgős dal. Kungstól a Gedövéjjel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben. Jó hangulattal, jó zenékkel maradjatok Atissal és velem a Loving Arms-szal.

0: Slayer megy, Radio egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig, mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor, pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát, hogy mindegyik lejátszón bal oldalon van a Cue gomb, valamint a lejátszó gomb és a Play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tatis az imént.
0: Hát én, nekem nem sikerült, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratációs szünet után visszatérünk a Rádió 1-en.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati és hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta. Szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix. Jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.
0: Szeretjük, szeretjük ezeket a zenéket, nézem a live-okat, ott vagyunk a YouTube-on, a TikTokon, mindenki imád, úgyhogy jöhet a következő dal.
1: Jöjjön a következő. Ez egy feldolgozás Destiny's Child-tól, a Say My Name. Egy 2026-os verziójában fogom nektek lejátszani itt a délutáni Line Mix-ben. Hát, mit is mondhatnék, maradjatok velünk, azaz Atissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Line Mix-ben.

0: Megy minden nap délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát ő volt a király a kastélyomban. Loving Arms!
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, de hát
0: most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj! Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel mind vagy visszatérek. És legalább olyan jól akarok kinézni, mint Tat is.
0: És az az igazság, hogy megkapta a műsor a dicséretét. Figyelj, Atom vagy Attila, pereg a buli, hű az anyjára. Megpróbáltam, mindenki hallhatta. 7 órakor én indítottam a dalt, és elrontottam úgy, ahogy van. Úgyhogy nem nekem köszönhető ez a szuper jó zene. Andris volt, a Loving Arms, aki az elmúlt 2 órában zenélt.
1: Kedvenc mondatom lesz ez a pereg a buli, úgyhogy ezt megtartom.
0: De Attila továbbra is Atom lesz, mert hogy itt marad, és a kívánságokat teljesíti. 0623111111 a forradalott SMS telefon Viber, jöhetnek továbbra is az üzenetek. Aztán pedig kapcsoljuk a Radio Stage-et a Strandfesztivált Zamárdiban, a Disco Shit kezd 8-tól. Andris is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma, megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint ma. Éjfélig. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most tudjam meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen, Atis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó burit ma estére.
1: Atis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybú húzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM.

0: Minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A suli kezdés minden évben egy új fejezet. Idén is velünk kezdődik. Készülj fel az új tanévre az Agria Parkban. Iskolaszerek, hátizsákok, divat, cipők és minden, ami a suli kezdéshez kell. Agria Park. Évről évre együtt.
4: Élményfalu vízipiac Sarud, Slow Living Piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac a Tiszató kulturális piac tere.
5: Szia Kálmán, holnap költözök, tudsz segíteni pakolni?
6: Szia Laci, sajnos tudok.
5: Ennyire azért ne legyél lelkes.
6: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba, ki sem kell nyitnom.
5: Ja, hát nem hirdeted?
6: De, online állandóan.
5: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tipp ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
7: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radioeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 Eger.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a fővárost tűzijátékot, fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferkó pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Tém Impalától a Dracula. De a vonalban, Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, festegetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető.
0: Köszönjük szépen. És hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim,

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A forradról 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevaszat, és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balaton-Almádiba a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a Kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balaton-Almádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Kamerától, a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, ott is jó meló, ciao!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra, a Rádió 1 Stage-hez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia Attis, csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat, a hosszú hétvégén, ünnepnapon is. És a Rádió 1 szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fate of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló?
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják akkor ők is a Rádió 1-en. Szép estét!

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Die Die.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás.

0: egy nagyon pici hidratációs szünet jön, Hydration Break, és fesztivál a Rádió 1-en.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Országos vadászgyereknap a 60-i Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban. Ismerd meg az erdők vadak világát, és fedezd fel, hogyan óvjuk közösen természeti értékeinket. Országos vadászgyereknap, ahol a természet szeretete összeköt bennünket. Augusztus 29.
3: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk! A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
6: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
5: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en?

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
2: Lépj be a jövőbe.
1: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

és 9 között. Ma én képviselem a srácokat, egyébként DJ Oti Bulián voltunk. Még pár órával ezelőtt egy teltházas koncerten játszottunk DJ Oti előtt. Honnan rohadtam át ide? Rádió egy szés, ez a Márdiba. A Strand Fesztiválra, hogy képviseljem a srácokat, Bárányt és Hambait is. Hiszen ebben az órában diszkósít és egy DJ Junior remix a folytatásban. Alex Kenji-től lesz a Bambolé!

egy Ibiza klasszikus Steam Deluxe, Samover nyitja DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és diszkósít élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárdiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezlovas, DJ Junior! Ez az új Oliver Hardens! Kágyájjal! És a Young Funkat!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban, a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén, a Rádió egy station gyülekezés van rendesen, jönnek a Rádió egy DJ-k! 9-kor indul a World is Mine-os rész az élő közvetítésben. Az első DJ US Gerit társaként DJ Antonio lesz majd. Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Jouvel, és ez az új tőlem nektek. Gyere Strandfesztivál, Rádió 1 stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a diszkosít. Én már 20 éve a Rádió 1-en, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újra jövünk a diszkosít-tel. További jó szórakozás itt a Rádió 1 stage-en.

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött. Antonio!
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió egy stage-en. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és hát szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni. Happy birthday Antonio! Egy születésnapos a lemezjátszók mögött a Third Is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel innentől élőben a Rádió egy összes frekvenciáján és a helyszínen Zalárdiban Antonio!
2: Hello mindenkinek! Hello Strandfesztivál! Sziasztok Rádió egyesek! Online, a helyszínen is tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást! FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb! Bulizzunk együtt! Jó estét!

0: track.
1: What do you mean?

van, isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antonio. A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön föl. Ő készítette a remixet, remélem hallgatsz minket.

0: Gyere, gyere, gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stott Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, én Zonárdi! Hello Radio 1!
2: Shines up for Detroit, a lovely city.

Úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, Rádió Eszpécs! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antoni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még féltés sincs. Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Rádió egy stage-en innentől kezdve a World is Mine Radio Show rezidens DJ-i megállás nélkül egészen hajnalig élőadás minden este pontban éjfélig a Rádió egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a Rádió egy stage-en a lemezjátszóknál egészen este 10-ig.

Fesztivál 2026 második nap, szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antónia lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antóniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antónió, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... az a bal? Az a...

0: Cookie, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Fesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszók mögött este 10-ig! Antonio!

A hosszú hétvégék, éljen Magyarország, ma van a születésnapja, augusztus 20-a, éljen Antonio, szintén születésnapja van, és éljetek ti, a Rádió 1 hallgatók!

Fesztivált 2026-ban is nem igaz találni, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Itt a Radio Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Rádió egy összes frekvenciáján élőben vagyunk egészen éjfelig, és képzeljétek el azért ezen a

0: Fogadjátok szeretettel a következő fellépőnket a Rádió 1 színeiben. A legutóbbi Rádió 1 DJ szavazás győztese a következő egy órában a lemezjátszói mögött. Egy nagy sikóit, egy nagy tartsot szeretnék kérni neki. Fogadjátok szeretettel Cookie-t!
1: Hát akkor szép jó isit kívánok, hogy nekinek elnök fiúk egy arra keresztül. Burizunk Zamardin! Kezdjük lassan, biztosan! Hát kedves DJ-m, ő üzsel!

Pedro. Essas! Ô, com José, né? Filha aí. Querido Strono!

Ez lesz az összi sláger és küszöm. Ha valaki szereti a jó zene, ez bújsz a szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, kezed! Hol a

Mindenki ismeri. Ma este budizunk, nem marcunk, Strong Festival. Figyelj, milyen jó lesz! Hol a kezed? Hol a kezed? Budizár!

today. Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zenei tárágyó egyen! Fidesz Trón! Push the level on!

Festival Filhei! Monstro! Regizerete mindig jó, ugye? Erről szól a Rádió 1! Sexy Chica!

Attack! Nikki, Derek. Az Zemoros! Esküszöm!

куда ж ведутся все dreams?

Gyorsan vérezzük az utolsó 15 perc velem! Hamarosan érkezik Robin Gantz! Legyenünk slam! Csörjük a közös képet, jó?

Ez itt a kedvenc részem! Most mutassa tud szerekén is van fesztivál! Szerintem az egyik legszebb dal a világon, és köszönöm! Az utolsó 10 perc velem, hamarosan Loving Arms! Na most ti jöttök, nem viccelek!

Que se nas! Ene ki ne fog nat firieja. Na mene ki faraway. Mene ki!

Az is komoly lesz ide! Ha valaki szereti a józan, ez bújsza szeretni, figyelj! Fráne a szövegre! Gyerünk, Strán!

érkezik Lovin Gams. Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szavaztok! Na mi lesz? Jó a klasszik, ugye, Gerikém?

0: gyerének, jó barátom látom. Jó hangosan! Mindenki!
1: A sikítás meg volt, Gerinek egy szólt.

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
1: Lépj be a jövőbe.
0: Rádiófrekvenciák kapcsolatban.

Gergely, hello mindenkinek, üdvözlöm a Rádió 1 hallgatókat is. Azzal szeretném kezdeni, hogy boldog születésnapot Magyarország, és valamint boldog születésnapot mindenkinek.

Fulért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlásom, hagyj halljam ki, hogy jól érezi magát!

aki nincs itt, bánhatja, drága Rádió egy hallgató, gyertek! Főbejárat mellett balra, itt a Rádió egy stage. Ha majd jöttök, ha nagy színpadon vagytok, akkor onnan balra. Rádió egy stage!

0: hány hét múlva már csak egy szép emlék.
1: Party people, listen up. I got something to say tonight. We're gonna play a little game.

Mindazok mellett, hogy megvannak a megszokott fesztiválos mozgások. Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is. Gyere, rádió eszés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény, a Loving Arms lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio egy stage, hello Strand! I want you, oh I want you so. Do you want it right now? Oh I can't let go. Élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Az is, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk! Húzzuk meg a nyár végét!
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeli a k-

0: Második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió Estégen. Hogy halljam ki, ez jó magát!
1: Cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

Festival, Radio Estés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió!

téged szó nincs esőről. Szamárdi, Radio Edge Stage, 26 fok.

Na mi újság, Strand Festival! Élőben vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján, szerte az országban. Rengetegen hallgatnak minket a világ sok-sok részéről, online is. A lemezjátszóknál a Loving Arms, éjfél után pedig jön majd Joel Junior.

0: Most pedig megtanulunk közösen számolni. Figyelj, emeld a kezedet a magasra, figyelj! One, two,
1: three,
0: four, figyelj! One,
1: two, three, four.
0: Háromra mindenki siki, gyere, figyelj!

kicsit csavarjuk még ki a ma esét, mert csak amiatt ismert a rádió egy hallgatóktól. Hamarosan el kell búcsúzunk.

0: Drága Strandfesztivál, itt a Rádió egy stage-en, fantasztikus veletek, ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk az élő közvetítést, befejezzük csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joe Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey. Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválom pedig rá.

És ami a ma esti szeretetet illet itt a Strandfesztiválon, a Rádió Eszézsen, Andis voltam, azaz Loving Arms. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek! Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál, Zamárdi van, és hát természetesen kint van a Rádió 1 stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio,

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Z-generációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az ország határokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, ahogy a Nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúlt a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.